Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Mit beszélnek, három évre elítélnek, ítéljenek, az se bánom.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Volt a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is. Kovács Márton vagyok. Az első kritikus napot sikerrel vette az ország, közölte Magyar Péter miniszterelnök késő este a közösségi oldalán. Azt is hozzátette, hogy a Paksi Atomerőmű vezérigazgatójának tájékoztatása alapján a Duna vízszintje stagnál, az utolsó turbina pedig termeli az áramot. Bejegyzésében köszönetet mondott a köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnesnek a hétfői meghívásért a Sándor palotába, ahol az energiakrízis kezeléséről egyeztettek a parlamenti frakciók vezetőivel. Amennyiben marad a jelenlegi energiatakarékosság, továbbra sem lesz szükség szigorúbb beavatkozásra. Ezt akkor közölte a miniszterelnök, amikor este a Mavir vezénylő terméből jelentkezett be Facebook oldalán. Magyar Péter elmondta, a magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. A nagyfogyasztók eddig összesen 630 megawattnyi önkéntes korlátozást vállaltak, de vannak cégek, amelyektől elvárja a kormány, hogy vegyenek részt a nemzeti szolidaritásban. A kormányfő közölte, a szerda lesz a legkritikusabb nap, ezért arra kérte a lakosságot, hogy délután 5 és este 10 óra között csökkentse a fogyasztását. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Korlátozzák a közvilágítást, ahol lehet, engedélyezik a távmunkát. Víztakarékossági okokból több önkormányzat is megtiltotta a medence feltöltést és a kerti locsolást, valamint az autómosást. Az MVM több tervezett karbantartását is elhalasztotta. Leálltak az autógyárak Romániában, emellett több nagyvállalat is szünetelteti termelését a Duna alacsony vízállása miatt kialakult energiaválság közepette, jelentette be a román kormányfő. Ilie Bolozsán felhívást intézett a lakossági, ipari és intézményi fogyasztókhoz, hogy önkéntesen takarékoskodjanak a villamos energiával az este 7 és 11 óra közötti csúcsidőben. Zajlanak a tárgyalások Irán képviselőivel, teljesen megnyílhat a hormuzi szoros, közölte az amerikai elnök. Donald Trump azt mondta, hogy Teherán kérésére folynak az egyeztetések, és akár már ma megnyílhat a hajók előtt a szoros. A megbeszélések következő szakaszában Irán nukleáris leszereléséről lesz szó, tette hozzá Donald Trump. Napok óta pusztítanak kiterjedt erdőtüzek Görögországban. Tűzoltók százai próbálják megfékezni a lángokat a fővárostól, Aténtól északnyugatra. Az oltást az erős szél is nehezíti. Erdőtűz pusztít Hollandiában a német határ közelében is. A lángok egy természetvédelmi területen csaptak fel. Egy kempinget kiürítettek, a vasúti közlekedést felfüggesztették. Munkálatok közben került elő egy világháborús gránát Miskolcon, a Baráthegyi Majorságban. Az erdei útszakasz építése során egy gép fordította ki a földből a német páncéltörő gránátot, amelyet a tűzszerészek biztonságosan kiemeltek és elszállítottak. Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés. Eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet a hajnali 17-24 fokot követően napközben 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a kánikula, enyhülés a hétvégén várható. A híreket Polyák Adrien szerkesztette, 6 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: A jazz történet még a valaha volt legfiatalabb jazz világsztárját is számon tartja. Joey Alexander, indonéz zongorista, nem kevesebb, mint 11 évesen robbant be a jazz világába. 2015-ben 3 Grammy jelölést kapott, ami példátlan ekkora korban, nem véletlen, hogy többek között Herbie Hancock és Wynton Marsalis is felfigyelt tehetségére. Első albuma, a My Favorite Things, azonnal a Billboard Jazz lista élére került. Játéka hihetetlen érettségű, sokan újkori csodagyereknek nevezik. Koncertjein gyakran improvizál, bebopot és klasszikus darabokat vegyít. 2016-ban már a Grammy gálán is fellépett.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei. Péntekenként 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
0: Impro. Old Dead Jazz szerdán 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: con me fu la star di Overland.
1: Jazz reggel a Szakcsi Rádióban, a szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Jazznapló. A jazz világában a hosszú élet nem ritka, de Lionel Ferbus különleges rekordot tart. A New Orleans-i trombitás még 103 évesen is koncertezett. Ferbus 1911-ben született, és több mint 80 éven át zenélt aktívan. A helyi amerikai klubokban szinte minden hétvégén fellépett, még a 90-es éveiben is. Utolsó koncertjét 2014-ben, 103 éves korában adta. Ferbus igazi élő történelem volt, aki a korai jazz korszakától a modern éráig valamennyi érában játszott. Zenéje azonban mindig hű maradt a klasszikus New Orleans-i stílushoz. A jazz közönség világszerte tisztelte kitartásáért és elhivatottságáért. Az ő pályája példázza, hogy a jazz bizony életforma, és nem csupán egy műfaj a sok közül.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A magyar jazz új generációjának egyik legígéretesebb vokális művésze lép színpadra kvartettjével augusztus 19-én Budapesten. A Czakó Virág Kvartettel a főváros Modern Jazz Klubjában találkozhat a közönség. A fellépésen a formáció vendége Cselik Gábor zongorista, tanár lesz. A fiatal énekesnő együttesének tagjait a magyar jazz széna kiváló formációiból már jól ismerhetjük. Gitáron Réger Attila játszik, a doboknál Richter Ambrus, nagybőgön pedig Czakó Péter működik közre. Vérbeli jazz díva a mainstream, nagyzenekari jazz budapesti ünnepén. Augusztus 28-án a Főváros Nemzeti Hangverseny termében ad koncertet az amerikai születésű sztárénekes Veronica Swift a Budapest Jazz Orchestra közreműködésével. Ismét egy gyöngyszem ma már a klasszikussá vált ingyenes budapesti Jam Session sorozatban. Augusztus 21-én este a Főváros Központi Jazz Klubjában a Junior Prima Díjas zongoraművész zeneszerző Egri János Junior triója szórakoztatja a nagy érdeműt. A zenekarban a fiatal frontember mellett színpadra lép a műfaj legendás alakja, Egri János nagybőgős és Pecek Lakatos András dobos is. Egy délután öt kiváló hazai formáció a magyar jazz ünnepén. Immáron negyedik alkalommal éltetik augusztus 23-án Budapest nagyszabású zenei intézményében a magyar jazzt, amely rendezvény a műfaj hazai kiválóságai előtt tiszteleg. Az eseményen fellép a debreceni Dixieland Jazz Band, a Barabás Lőrinc Quartet, a Hodek Trio, a Coltrane Legacy, valamint Geyer Bálint és zenekara.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Vivaldi híres áriái és drámai hangvétele keveredik a Bajazet, avagy Il Tamerlano című háromfelvonásos operában. Barokk opera a Műpából, szombaton 19 órakor a Bartók Rádióban.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Kovács Márton vagyok. Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó paksi turbina. Számolt be reggel a paksi atomerőmű helyzetéről közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, fél kettő körül pár milliméterre jártak a paksi erőmű teljes lekapcsolásától, ám ekkor megállt a vízszint csökkenése, és reggelre másfél centimétert emelkedett. Amennyiben marad a jelenlegi energiatakarékosság, továbbra sem lesz szükség szigorúbb beavatkozásra. Ezt akkor közölte a miniszterelnök, amikor este a Mavir vezénylő terméből jelentkezett be a Facebook oldalán. Magyar Péter elmondta, a magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. A nagy fogyasztók eddig összesen 630 megawattnyi önkéntes korlátozást vállaltak, de vannak cégek, amelyektől elvárja a kormány, hogy vegyenek részt a nemzeti szolidaritásban. A kormányfő közölte, a szerda lesz a legkritikusabb nap, ezért arra kérte a lakosságot, hogy délután 5 és este 10 óra között csökkentse a fogyasztást. Egyre több településen és cégnél jelentenek be energiatakarékossági intézkedéseket. Békés Csabán és Szolnokon korlátozzák a közvilágítást és a szökőkutak működését. Miskolcon több önkormányzati intézménynél és gazdasági társaságnál otthoni munkavégzést rendeltek el. Debrecenben és Pécsen elsőfokú vízkorlátozást vezettek be. A Szegedi Tudományegyetemen otthoni munkavégzést rendeltek el a dolgozók egy részénél. A Kettle Debrecenben már 20%-kal csökkentette energiafelhasználását. Az MVM több tervezett karbantartását is elhalasztja. Átfogó országos ellenőrzés indult az akkumulátoripari cégeknél, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a többi között vizsgálják az üzemek tényleges kapacitását, anyagfelhasználását, vízhasználatát és hulladékgazdálkodását, valamint az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó létesítményeket és az ipari hulladékok kezelését. A hatóságok a helyszínen vetik össze az engedélyekben szereplő adatokat a tényleges működéssel. A tárcavezető hangsúlyozta, Magyarországon az akkumulátorgyártás csak szigorú hatósági felügyelet, átlátható szabályok és valódi felelősségre vonás mellett működhet. Az orosz hadsereg az észak-ukrajnai Szumit bombázta, a város polgári infrastruktúráját támadták, közölte a megye katonai kormányzója. Hozzátette, 3 ember meghalt, többen megsebesültek. A dél-ukrajnai Mikolaivban egy halálos áldozata van az éjszakai orosz dróncsapásnak. Családi házakban és több lakásos épületekben is jelentős károk keletkeztek. Közben ukrán dróntámadás érte a moszkvai régiót. A csapásban 5 meghaltak, 6 pedig megsebesültek. A fővárostól mintegy 50 kilométerre egy ipari területen csapódtak be a pilóta nélküli eszközök. Több helyen tűz ütött ki, károk keletkeztek egy elektromos alállomásban és egy közigazgatási épületben is. A lehulló roncsok egy magánházat is megrongáltak. Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet a hajnali 17-24 fokot követően napközben 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a kánikula, enyhülés a hétvégén várható. 9:04.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz délután, minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Én azt gondolom, hogy a zenésznek az a dolga, hogy az, amit ő csinál, arra fölhívja a közönsége figyelmét, anélkül, hogy most azért játszan, hogy a közönségnek ez tetszen. Nem. Ha onnan indulunk ki, hogy a közönségnek csináljuk a zenét, akkor arra ott van a populáris kultúra. Ott a közönségnek csináljuk a zenét. Megnézik, hogy mire érzékenyek. Most ez a divat, most az a divat, most gyorsan beszélünk, most lassan, most szépet éneklünk, most stb. Többi. Ott a populáris kultúra az így működik, és ebben megint csak hangsúlyozom, hogy az égvilágon semmi bajom nincs. Ez a műfaj, ez ennél egy picit

0: bonyolultabban működik. Nem, hogy nem ajánlanék egy friss, just kevésbé ismerő embernek műsort, hanem azt mondanám, hogy hunyja be a szemét és bekér rá a programfüzetre.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Impro. Ez a Jazz Club. Kedden 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Köszöntöm az éjszakai Jazz Club hallgatóit. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fenlegi Lénárdot hallják. Ma is lemezbemutatóval készültünk, a Halper Quintet For My Parents albumát hallhatják mai összeállításunkban. Szerkesztőnk vendége volt Halper László zeneszerző, minden fontos információ kiderül a beszélgetésükből az albumról.
3: Megjelent a Halper Quintet legújabb lemeze. Ez most digitális formátumban lát csak napvilágot. Lehet, hogy ez most már lassan ez a csak, az nem is kell, hogy így idézőjelbe tegyem, hiszen nagyon sok albumot már csak a platformokon lehet hallgatni. Miért döntöttetek úgy, hogy ez is csak ott jelenjen meg?
4: Hát az igazság, hogy egyre többször találkozom azzal a jelenséggel, hogy ajándékba szeretnék valakinek adni CD-t, és azt mondja, hogy nagyon szépen köszöni, mint tárgy, elteszi emlékbe, de nincs mind meghallgatni. Ugye most már a számítógép, a laptopokon, stb. Ilyen hasonló eszközökön már nincs DVD-port, tehát azokban sem, autókban sem jellemző. Úgyhogy én egy köztes megoldást találtam ki egyébként, és az előző lemezem, az Old School Funk Returns című album is így jelent meg, hogy a lemezbemutató koncertre készítettem olyan CD-t, a Toki az természetesen gyári volt, viszont a CD lemez az olyan volt, amire elméletileg a címkére rá lehetne nyomtatni otthon valamit, én oda nem nyomtattam, hanem én dedikáltam, és én írtam meg azokat a CD-ket a saját számítógépemen. Tehát lett ez exkluzív CD, és ez tulajdonképpen fix példányszámmal lett akkor megcsinálva. Nem mondom, hogy esetleg később nem írok még hozzá, de minden esetre, hogy ebben van valami kis exkluzivitás, hogy én írom meg a saját számítógépen, dedikálom az összes CD-t, és így valahol a kettő között van a dolog, és természetesen az összes platformon fenn van. Ez ugyanígy lesz a For My Parents című albumnál is, hogy az összes platformon meg lehet majd tekinteni, de lesz majd ilyen exkluzív CD, amit én fogok megírni, én fogom dedikálni, és a Tokja az természetesen gyáritok lesz.
3: Cím alapján azt hiszem, hogy mindenki kitalálhatja, hogy körülbelül miről szól ez az album, de azért mégis beszélj róla, légy szíves.
4: Így ez a For My Parents, tehát a szüleimnek, az az igazság, hogy ők a pályámon olyan hihetetlen lelkesedéssel segítettek, és hittel mindig, holott azért, ha az ember ezt a pályát választja, azért az nem biztos, hogy minden szülőnek az álma, bár anyukám családja ugye több száz évre visszamenőleg csak zenészekből állt, de apukámé például nem. Most ugye pont abban a helységben vagyunk, ahol az ő órás műhelye volt, őt is Halper Lászlónak hívták, ő volt az igazi Halper László, és ő ennek ellenére, hogy mögötte nem volt egy ilyen zenészség, vagy egy ilyen zenei háttér, a zenét imádta egyébként, és ő is maga hobbiból hegedült gyerekkorában, de hogy ennek ellenére, hogy egy ilyen bizonytalan pályát választottam, erején felül segítettek, az az igazság. Tehát tulajdonképpen amikor én kimentem például Bécsbe az amerikai iskolába tanulni, ahol nagyon gazdag, jómódú német srácok is, meg osztrák, de főleg a német srácok voltak jómódúak, az az igazság, azok elájultak, hogy milyen hangszerekkel mentem oda. Tehát olyan Fender meg Gibson gitárom volt, hogy elájultak, hogy kettő. Tehát, hogy apukám nem volt ennyire gazdag. Engem ennyire segített, és érdekes módon ez a kompozíció, amiről a lemezet címét kapta, ez tökben az első olyan kompozícióm volt, amit én jazz kompozíciónak tekintettem. És ezt rögtön róluk is neveztem, vagy nekik ajánlottam. De lemezre nem került föl. Ők hallották természetesen a koncerteken ezt a számot, de többször eljöttek engem meghallgatni. A lemezre valamiért nem került, nem tudom miért, most nem tudom megmagyarázni, de most ennek a lemezre nem csak, hogy felkerül, hanem hát ez lett a címadó szerzeménye is.
3: a többi szám az miről szól, tehát beszéljünk azért a többi szerzeményedről is.
4: A Halper Quintet zenekarnak végülis az a lényeg, hogy a saját kompozícióimat játszom, és ezen a lemezen is igyekeztem sokfajta, tehát hogy van olyan szám, ami kicsit latin lüktetésű, például a Wait a Minute az egy ilyen latinos lüktetésű szám, egyébként ezt fogjuk majd most a lemez kapcsán meghallgatni. A többi szám az annyiban különbözik talán az előző albumhoz, a Blues from Angel Endhez, hogy ugyan annak a címében benne volt a blues, és volt is rajta egy ilyen egész érdekes hangvételű blues. Ez a lemez, ez egy picit jobban át van itatva talán a rhythm and blues elemekkel, azzal együtt, hogy én egy fusion jazz lemeznek tartom, talán itt egy picit jobban előjön az én bluesos gyökereim talán, úgyhogy én ebben érzem esetleg a specialitását ennek az albumnak, de ezen is van népdal feldolgozástól kedve sok minden, tehát én úgy érzem, hogy ez is egy színes albumra sikeredett. És még egy különbség van az előző albumhoz, hogy ott nagyon sok vendégzenész játszott, ezen az a quintet hallható, akinek szeretném elmondani ugye a nagyszerű muzsikusok neveit, és Ramko János dobol rajta, ugye John Scofield azt mondta, hogy minden jazzzenekar annyit ér, mint a dobosát, mi szerencsések vagyunk. Ramko Jancsi dobol nagyon jól, Kolman Gábor szaxofonozik, Bér Zsolt trombitál, és Kosztyus Zsolt barátom basszusgitározik.
2: Hallgassuk is meg tehát a For My Parents albumot, a témacímek My Sorrowful Heart, Snow Little Red, Respect to Django, 40 Wolves, Tipsy, Wait a Minute, és a címadó For My Parents hangzik el.

0: A mai éjszakai jazzklubban lemezbemutatóként hallhatták a Halper Quintet For My Parents albumát. Halper László gitáron játszott, Kolman Gábor altszaxofonon, Bér Zsolt trombitán, Kosztyus Zsolt basszusgitáron, Sramkó János dobolt. Halper László szerzeményei szóltak: My Sorrowful Heart, Snow Little Red, Respect to Django, 40 Wolves, Tipsy, Wait a Minute és For My Parents fér bele a mai összeállításba, amit meghallgathatnak újra a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is búcsúzom, Fellegi Lénártot hallották.
1: Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Impro. Ez volt a Jazz Club a Szakcsi Rádióban. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlését hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: Attilia, majd a Vinum de Kupa Quintet koncertje hallható. Majd ezt követően Andy Shepherd és a Szakcsi Trio koncertje hallható.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Dél

0: Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is. Kovács Márton vagyok. Stabilizálódott a helyzet, továbbra is termel a Paksi atomerőmű utolsó blokja, de a legkritikusabb napok még előttünk állnak, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, hogy hajnalban megfordult a hetek óta tartó apadás, és a Duna vízszintje reggelre 2 centimétert emelkedett. A kormányfő különösen a nagyfogyasztókat arra kérte, hogy csökkentsék önkéntes energiafelhasználásukat, és mindenki, aki teheti, takarékoskodjon az árammal 17 és 22 óra között. Péntektől jelez enyhülést a meteorológia, és a Duna felső szakaszán vízgyűjtő területein esőt is várnak. Sorra jelentik be energiatakarékossági intézkedéseiket a cégek. Az E.ON Hungária csoport több mint 100 telephelyén napközben is mérséklik a klímák használatát. 16 óra és reggel 7 óra között pedig, ahol lehet, le is kapcsolják. Az elektromos gépjárműveket korlátozott időszakban töltik, minden dekorációs világítást pedig kikapcsolnak. Az E.ON jelezte azt is, hogy munkatársai továbbra is megerősített készenléttel dolgoznak. A Duna House ingatlan irodahálózatnál országszerte lekapcsolják a kirakatok díszkivilágítását, a digitális hirdetőkijelzőket és rövidített nyitvatartással működnek, a minimumra csökkentett légkondicionálással. A Fudora futárszolgálatnál optimalizálják a hűtőláncot, az irodai energiafogyasztást csökkentik és minél több kerékpáros kiszállítással spórolnak. Megjavították a Keszthelyi Kórház központi klímaberendezésének vezérlőegységét, így délelőtt visszaköltözhetett az intenzív osztály, és újraindulhatott a műtéti blokk is. Sahin Tóth Gábor, az intézmény főigazgatója közölte, az újraindított klíma működése üzembiztos. Az intenzív osztályra péntek óta nem tudtak új pácienst felvenni, 2 beteget kellett átszállítani Zalaegerszegre. Hozzátette, ezen túlmenően sem sürgősségi, sem tervezett műtét nem maradt el. A nagy érdeklődésre tekintettel augusztus végéig látogatható a Dolce Vita kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában. Az eddig több mint 50 000 látogatót vonzó tárlat a 19. századtól a kortárs művészetig ívelő válogatással mutatja be, hogy Itália a magyar kultúrában évszázadok óta az utazók kedvelt úti célja. A kiállításon 75 alkotó, mintegy 150 műtárgya, festmények, grafikák, fotográfiák, szobrok és régészeti emlékek idézik meg az Itália élmény sokszínűségét, bemutatva, miként formálta az olasztály a művészet és az életérzés a magyar alkotók látásmódját az elmúlt 200 évben. A tárlathoz számos kísérő program is kapcsolódik. Néhány mondatban az időjárásról. Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet a hajnali 17 és 24 fokot követően, napközben 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a kánikula, enyhülés a hétvégén várható. 12 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazz Napló.
1: A magyar etnojazz a népzene motívumait, hangsorait, ritmusait ötvözi az improvizáció és a jazz formanyelvével. Gyökerei az 1970-es évekre nyúlnak vissza, amikor Szabados György megalkotta az új zene fogalmát, a szabadság és a népi stílus jegyek fúzióját. Az ő hatására érkezett meg az irányzatba Kurták György, Grencsó István, Dress Mihály vagy Lukács Miklós, akiknek zenéje gyakran modális, népi skálákon alapul, mégis nyitott, avantgárd. A Dress Quartet például Bartók és Coltrane szellemiségét egyesíti. Nemzetközi szinten a magyar etnojazz rokonítható a norvég, örmény, indiai vagy tuareg etnojazz iskolákkal. Mindegyik egy lokális zenei DNS-ből épít új zenei világot.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei, népszerű előadók, ismerős és ismeretlen dallamok, csemegék csendülnek fel a londoni Royal Albert Hallból. Proms 2026, péntekenként 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: Attilia, majd a Venum de Kupa Quintet koncertje hallható. Majd ezt követően Andy Shepherd és a Szakcsi Trio koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Amikor valaki kiáll és közölni akar valamit, amit lehet, hogy szavakkal nem is lehet megfogalmazni, belül rendbe kéne, hogy legyen az előadó, és nem hülyeséget kellene a közössége elé tárni, hanem jóságokat. És én is ezen vagyok, de holott én elindultam egy olyan pályán, ahol nagyon sok szabad és free zenét úgymond játszottunk, amit én egyébként nagyon fontosnak tartok, azt is, a szabadjátékot, csak hogy nagyon fontos az, hogy az abba a körbe, akik ott leülnek és hallgatják, ott ez a minőség megtörténhessen, hogy van egy közösség és van egy előadó, aki egy közös nevezőre akarja hozni az egész ott lévőséget. Ilyen téren mindegy, hogy milyen zenét játszik, azt gondolom, hanem az a közösségi lét az a legfontosabb.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Attilia, majd a Vinum de Kupa Quintet koncertje hallható. Majd ezt követően Andy Shepherd és a Szakcsi Trio koncertje hallható.
2: Vivaldi híres áriái és drámai hangvétele keveredik a Bajazet, avagy Il Tamerlano című háromfelvonásos operában. Barokk opera a Műpából, szombaton 19 órakor a Bartók Rádióban.
0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: A jazz az nem létező műfaj lenne blues nélkül. Tehát ugye azt is szokták mondani, hogy alapvetően a legelső könnyű zenei forma, az maga a blues zenei forma volt. De egyébként azt hiszem Willie Dixon mondott egy olyan mondatot, hogy az egész zenei környezetet így egy faként értelmeznénk, akkor a fa gyökere az maga a blues lenne, és a kinövő különböző ágok, gajak az az összes többi zenei műfaj, tehát ott helyezkedne el még a jazz is. Tehát, hogy azért a blues egy olyan alapműfaj, amit nem szabad elfelejteni.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A magyar jazz új generációjának egyik legígéretesebb vokális művésze lép színpadra kvartettjével augusztus 19-én Budapesten. A Czakó Virág Kvartettel a főváros Modern Jazz Klubjában találkozhat a közönség. A fellépésen a formáció vendége Cselik Gábor zongorista, tanár lesz. A fiatal énekesnő együttesének tagjait a magyar jazzszéna kiváló formációiból már jól ismerhetjük. Gitáron Réger Attila játszik, a doboknál Richter Ambrus, nagybőgön pedig Czakó Péter működik közre. Vérbeli jazz díva a mainstream, nagyzenekari jazz budapesti ünnepén. Augusztus 28-án a Főváros Nemzeti Hangverseny termében ad koncertet az amerikai születésű sztárénekes Veronica Swift a Budapest Jazz Orchestra közreműködésével. Swiftnek eddig frontemberként 6 stúdiólemeze jelent meg, a legutóbbi saját nevét viselő album 2023-ban. Elképesztő énektudását, virtuóz improvizációit és érzelmes előadásmódját második alkalommal csodálhatja meg a budapesti közönség. Ismét egy gyöngyszem a már a klasszikussá vált ingyenes budapesti Jam Session sorozatban. Augusztus 21-én este a Főváros Központi Jazz Klubjában a Junior Prima Díjas zongoraművész zeneszerző Egri János Junior triója szórakoztatja a nagy érdeműt. A zenekarban a fiatal frontember mellett színpadra lép a műfaj legendás alakja Egri János nagybőgős és Pecek Lakatos András dobos is. Egy délután 5 kiváló hazai formáció a magyar jazz ünnepén. Immáron negyedik alkalommal éltetik augusztus 23-án Budapest nagyszabású zenei intézményében a magyar jazzt, amely rendezvény a műfaj hazai kiválóságai előtt tiszteleg.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Attilia, majd a Venum de Kupa Quintet koncertje hallható, majd ezt követően Andy Shepherd és a Szakcsi Trio koncertje hallható.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Szlotta Judit. Az ország energiaellátása stabil, nincs veszélyben, továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Éjszaka óta 3 cm emelkedett a Duna vízszintje, közölte a miniszterelnök a helyszínről. Magyar Péter elmondta, hogy 8 turbinából jelenleg egy üzemel, tehát a vízszint még nem érte el a veszélyesen alacsony szintet. Megerősítette, a következő 2-3 nap még kritikus a hőség miatt, de péntektől enyhülés várható, és a Duna vízgyűjtő területein jelentősebb csapadékra számítanak. A kormányfő hangsúlyozta, hogy továbbra is szükség lesz az összefogásra és az önmérsékletre. Kiemelte a szakemberek munkáját, valamint a lakosság és az intézmények együttműködését, és azt kérte mindenkitől, hogy takarékoskodjon az árammal, vízzel 17 és 22 óra között. Egyelőre nem lát ellátásbiztonsági problémát az atomenergia termelés terén az Európai Bizottság. A Duna alacsony vízszintje több tagállam energiatermelését is érinti a folyó mentén. A brüsszeli testület illetékes szóvivője jelezte, a bizottság készen áll arra, hogy villamos energiával foglalkozó koordinációs csoportot hozzon létre, amint erre szükség lesz. Péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tisztifőorvos. A tartós hőségben különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás és a hőguta elleni védekezés, valamint a megfelelő öltözék. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Eszerint szeptember 1-től a csak receptre kiváltható orvosságok áfája 5%-ról 0%-ra csökken. Áfamentesek lesznek a vényköteles radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén. Az intézkedés idén 2 milliárd forinttal csökkenti a költségvetés bevételeit. Orbán Anita külügyminiszterhez fordul a Mi Hazánk mozgalom alelnöke a kassai cigánytelepről Szalonnába költözött két szlovák család ügyében. Pakusza Zoltán miskolci tájékoztatóján közölte azt is, törvényi háttér kidolgozását kérik, azért, hogy a későbbiekben ne történhessen hasonló eset. Kassa Tóváros polgármestere korábban kijelentette, hogy nincs program emberek tömeges magyarországi áttelepítésére, a családok civil segítséggel önszántukból költöztek át a borsodi faluba. A szlovák kormány roma ügyi hivatalának vezetője tájékoztatást ígért az ügyben. Idehaza elsőként a miskolci színefeszten lesz látható Reisz Gábor új Földszint című filmje. A világpremierre egy nappal korábban, szeptember 3-án a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon kerül sor. A magyar-olasz koprodukcióban készült film egy festőművészből lett banki alkalmazott éjszakáját követi végig. A Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált szeptember 4-e és 12-e között tartják meg. Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadékra nem számíthatunk. Éjszaka 18-24, holnap 37-42 fok várható.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: Dress Mihály egykori társa, Grencsó István inkább az avantgárd irányába mozdult tovább, és lett annak hazai meghatározó egyénisége, műhelyteremtő figurája. Erőteljesen egyéni stílusa először az 1979-ben alakult szombathelyi Masina Jazz csoportban mutatkozott meg, majd Budapestre költözése után a már említett Dress Mihállyal kezdett zenélni. 1985-ben alapította meg a változó összetételű, ma is aktív Grencsó kollektívát. Emellett a kortárs Etnó Makám, a kortárs rock Campez Dolores tagja, illetve a kísérleti jazz és hip-hop ritmusokat ötvöző Dub City Fanatics egyik kulcsfigurája volt. A triótól a Big Bandig mindenféle formációval koncertezett és készített felvételeket, zenei világában sajátosan keverednek a jazz, az etno, a pop, a rock, sőt, régi magyar tánczenei elemek.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: Attilia, majd a Venum de Kupa Quintet koncertje hallható. Majd ezt követően Andy Shepherd és a Szakcsi Trio koncertje hallható.
2: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Nekem a zenélésben egyébként mindig ez a legfontosabb. Tehát, hogyha ez az energia meg tud születni, ami megszólítja az embereket, az számom. Tehát, hogy valahogy nekem itt van a lényege ennek a dolognak. És érdekes módon ez nekem valahogy, és egyébként lehet, hogy máshogy is meg tudnám ma már csinálni, szóval, hogy én most például van egy stúdióval tanítok, ahol olyan kiváló kollégáim vannak, mint a Nagy Jancsa, Fred Gyuri, Eszi Gyuri, és velük, amikor játszunk ilyen sulis keretek között, akkor egy standardben is ma már ezt például tudom érezni. De azt hiszem, hogy ahhoz, hogy ez ideje jussak, az kellett, hogy ezt az utat végigjárjam.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Jakab Zoltán, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Szomorú zene című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: Attilia, majd a Venum de Kupa Quintet koncertje hallható. Majd ezt követően Andy Shepherd és a Szakcsi Trio koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Én nem tanulok mondjuk 6 éves koromtól fogva zenét, és nem jártam konzervatóriumba, nem jártam utána a jazz tanszékre, és mégis itt vagyok. Tehát most azt mondanám, hogy szerintem a legnagyobb része azért nem tanulható. Tehát egyszerűen vannak szabályok, de aztán amikor valaki kiáll a színpadra, akkor ott nincs idő gondolkodni. Tehát vagy érti és érzi magától a zenei összefüggés, vagy egyszerűen matematikailag jó lesz az, amit csinál, de zeneileg akkor sem lesz ott az a plusz.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A magyar jazz új generációjának egyik legígéretesebb vokális művésze lép színpadra kvartettjével augusztus 19-én Budapesten. A Czakó Virág kvartettel a főváros Modern Jazz klubjában találkozhat a közönség. A fellépésen a formáció vendége Cselik Gábor zongorista, tanár lesz. Vérbeli jazz díva a Mainstream nagyzenekari jazz budapesti ünnepén. Augusztus 28-án a Főváros Nemzeti Hangversenytermében ad koncertet az amerikai születésű sztárénekes Veronica Swift a Budapest Jazz Orchestra közreműködésével. Swiftnek eddig frontemberként 6 stúdiólemeze jelent meg, a legutóbbi saját nevét viselő album 2023-ban. Elképesztő énektudását, virtuóz improvizációit és érzelmes előadásmódját második alkalommal csodálhatja meg a budapesti közönség. Ismét egy gyöngyszem ma már a klasszikussá vált ingyenes budapesti Jam Session sorozatban. Augusztus 21-én este a Főváros Központi Jazz Klubjában a Junior Prima Díjas zongoraművész zeneszerző Egri János Junior triója szórakoztatja a nagy érdeműt. A zenekarban a fiatal frontember mellett színpadra lép a műfaj legendás alakja Egri János nagybőgős és Pecek Lakatos András dobos is. Egy délután 5 kiváló hazai formáció a magyar jazz ünnepén. Immáron negyedik alkalommal éltetik augusztus 23-án Budapest Nagyszabású Zenei Intézményében a magyar jazzt, amely rendezvény a műfaj hazai kiválóságai előtt tiszteleg. Az eseményen fellép a debreceni Dixieland Jazz Band, a Barabás Lőrinc Quartet, a Hodek Trio, a Coltrane Legacy, valamint Geyer Bálint és zenekara.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Tília, majd a Vinum de Kupa Quintet koncertje hallható. Majd ezt követően Andy Shepherd és a Szakcsi Trio koncertje hallható.
0: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Szlotta Judit. Stabil Magyarország energiaellátása, továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája, éjszaka óta 3 cm-t emelkedett a Duna vízszintje, közölte a miniszterelnök a helyszínről. Magyar Péter elmondta, hogy csütörtök környékén várható nagyobb mennyiségű eső a Duna vízgyűjtő területein. Hozzátette, hogy tegnap és vasárnap 6-700 megawattal volt a tervezetnél kevesebb a fogyasztás, a lakosságnak és a magyar vállalatok önkéntes megtakarításának köszönhetően. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást, péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. A tartós hőség miatt a következő napokban is különösen fontos, hogy figyeljünk az idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, valamint a szabadban dolgozókra. Fontos, hogy mindenki rendszeresen a megszokottnál nagyobb mennyiségben igyon vizet. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető a bárki által igénybe vehető légkondicionált helyiségek listája. A magyar máltai szeretetszolgálat munkatársai országszerte 5000 egyedül élő idős embert látogatnak meg a napokban, hogy a hőségben leginkább veszélyeztetetteknek segítséget nyújtsanak. Ismét áramkimaradás volt Ukrajnában a zaporizsiai atomerőműben, csak nem egy órán át dízelgenerátorokkal működött. Ez közvetlen veszélyt jelent a nukleáris és sugárbiztonságra is. Idén ez volt már a 12. teljes áramkimaradás az erőműben. Megtartotta első ülését a Roma Kulturális Fórum. A tanácskozáson a kulturális élet meghatározó szereplői mondták el véleményüket, illetve jelen volt több minisztérium képviselője. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter korábban arról beszélt, hogy a roma kultúrának a magyar nemzeti kultúra szerves részeként kell megjelennie a kulturális intézményekben és a közmédiában. Megduplázza a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és összeget a kormány, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László utasította az erdőgazdálkodással foglalkozó állami vállalatokat a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére. Egyúttal emlékeztetett, hogy ősztől a tűzifa áfája az eddigi 27-ről 5%-ra csökken. Tarló és bozót tüzek pusztítottak több vármegyében. Kigyulladt a száraz fű és egy cserjés Tatabányán, a Tiszalökhöz tartozó Újtelep határában pedig a nádas és egy erdő ajnövényzetek kapott lángra. Kumbaracs és Kunadacs között egy fakitermelési terület égett. Mindhárom helyszínen eloltották már a tüzet. Karcak határában azonban nagy területen, foltokban égnek a fák és bokrok, ott még küzdenek a lángokkal a tűzoltók. A hatodik legszárazabb és a tizedik legmelegebb volt az idei július a 20. század kezdete óta, közölte a Hungarometer. A múlt hónapban a középhőmérséklet országos átlagban 22,8 fok volt, ami 1,3 fokkal haladta meg az elmúlt három év tized átlagát. Országosan 20 mm-nyi csapadék esett, ez több mint 70%-kal kevesebb, mint 1991 és 2020 közötti időszakban. Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet. Éjszaka 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, holnap 37-42 fok várható.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: A jazz különleges helyet foglal el a pszichológiában, különösen az improvizáció miatt. A magyar-amerikai pszichológus Csíkszentmihályi Mihály szerint a jazz az egyik legtisztább példája a flow állapotnak. A zenész teljesen beleolvad a játékba, az idő megszűnik, és a cselekvés önmagáért válik értelmessé. Kutatások szerint improvizáció közben az önmonitorozó agyterületek kikapcsolnak, míg a kreatív hálózatok aktivizálódnak. A jazz terápia eszközként is működik. Improvizációs csoportok segíthetnek például egyes traumák feldolgozásában, vagy az érzelmi kifejezésben. A zenei párbeszéd önismereti tükörré válik. A jazz nem csak hang, hanem tudatállapot. Élő, lüktető pszichológia.
0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Vivaldi híres áriái és drámai hangvétele keveredik a Bajazet, avagy Il Tamerlano című háromfelvonásos operában. Barokk opera a Műpából, szombaton 19 órakor a Bartók Rádióban.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: Attilia, majd a Vinum de Kupa Quintet koncertje hallható. Majd ezt követően Andy Shepherd és a Szakcsi Trio koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz Album a Szakcsi Rádióban.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
2: A magyar jazz új generációjának egyik legígéretesebb vokális művésze lép színpadra kvartettjével augusztus 19-én Budapesten. A Czakó Virág Kvartettel a főváros Modern Jazz Klubjában találkozhat a közönség. A fellépésen a formáció vendége Cselik Gábor zongorista, tanár lesz. A fiatal énekesnő együttesének tagjait a magyar jazzszénak kiváló formációiból már jól ismerhetjük. Gitáron Réger Attila játszik, a doboknál Richter Ambrus, nagybőgön pedig Czakó Péter működik közre. Vérbeli jazz díva a Mainstream nagyzenekari jazz budapesti ünnepén. Augusztus 28-án a Főváros Nemzeti Hangverseny termében ad koncertet az amerikai születésű sztárénekes Veronica Swift a Budapest Jazz Orchestra közreműködésével. Swiftnek eddig frontemberként 6 stúdiólemeze jelent meg, a legutóbbi saját nevét viselő album 2023-ban. Elképesztő énektudását, virtuóz improvizációit és érzelmes előadásmódját második alkalommal csodálhatja meg a budapesti közönség. Ismét egy gyöngyszem ma már a klasszikussá vált ingyenes budapesti Jam Session sorozatban. Augusztus 21-én este a Főváros Központi Jazz Klubjában a Junior Prima díjas zongoraművész zeneszerző Egri János Junior triója szórakoztatja a nagy érdeműt. Egy délután 5 kiváló hazai formáció a magyar jazz ünnepén. Immáron 4. alkalommal éltetik augusztus 23-án Budapest nagyszabású zenei intézményében a Magyar Jazz-t, amely rendezvény a műfaj hazai kiválóságai előtt tiszteleg. Az eseményen fellép a debreceni Dixieland Jazz Band, a Barabás Lőrinc Quartet, a Hodek Trio, a Coltrane Legacy, valamint Geyer Bálint és zenekara.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
1: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei, népszerű előadók, ismerős és ismeretlen dallamok csemegék csendülnek fel a londoni Royal Albert Hallból. Proms 2026. Péntekenként 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban. Benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.
2: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első felében. A Tília, majd a Vinum de Kupa Quintet koncertje hallható. Közreműködik Hárs Róza, Nagy Cirok Csaba, Kapolcsi Szabó Levente, ifjabb Suke Sándor és Horváth Máté, valamint Oráció Maugeri, Bernardo Viviano, Mauro Schiavone, Igor Csotta és Giuseppe Orzo.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

mint kutya a kölyké, s menekülnék, hogy meg ne folytsanak.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának első részében a Tilia, majd a Vinum de Kupa Quintet koncertjét hallották. Közreműködött Hárs Róza, Nagy Cirok Csaba, Kapolcsi Szabó Levente, ifjabb Suke Sándor és Horváth Máté, valamint Horácio Maguieri, Bernardo Viviano, Mauro Schiavone, Igor Csotta és Giuseppe Orzo. A felvételek a Dohnányi Ernő Zenei Központban, illetve a Magyar Rádió 6-os stúdiójában készültek 2025. március 7-én és 2003. március 22-én.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A Jazz Koncertek ma esti adásának második felében Andy Shepherd és a Szakcsi Trió koncertje hallható. Közreműködik Szakcsi Lakatos Béla, Orbán György és Balázs Elemér.

Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádió.

Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának második felében. Andy Shepherd és a Szakcsi Trió koncertjét hallották. Közreműködött Szakcsi Lakatos Béla, Orbán György és Balázs Elemér. A felvétel az Opus Jazz Clubban készült 2014. május 10-én.
1: Ez volt a jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez volt a Jazz Labor, a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Impro. Kettőtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.